olyan kosuk, ami a szavorot egy zsánen. Ég kiarátyi, avkasza szakorátyi, besen az oroma avral pasiak, úzsárna az lepúre rome, szolenge szako kiarátyi vakerla az oparamisa. Talampena erzinel nalače, isze hinleske mate bud berša, szia oda pú romanus. Bare tut preko dzsidia, te bud tirindja, kanak pumenge gondolinde, hoj ma návla, akor aja. Ta soromale, saves jank bi, ke dvakero gondolindjo mange hoj diavena, kelena. Talam nabirinen la para bučatar, o krumpi avrite keden celo dives, hin pari buči. Vajnane mančačo, napapu, amen kamiamas feder but te šunkeren. Vajnane tumen vážamenge niž dirichtindo. Pendja oterno, Janko. Na, Janko, manhin furt vareso richtindo vaš tumenge. Ute ižna, manhin tav kapalsoste te vakeren. Puro, papu, upalsoste amenge a dadive vakerna. Palsoste odaela. Miro somna kuno čavoro, upalsoste kamias, te šunen adadive. No da kamiomas mete džanen, oroma kezdinde te hasan. No aka na juv gođaver, o Janko kezdindja te gondolinkere. Upendja, puro papu, me kamiomas te džanen, soske amen le romen, odel dinja pro vilago, te musajte tirinas calo amaro dživipen. Avka kemru čavoro mabaker. Nađane su ela vale keci berša užaraha u šajih avel hoj ela tmenge mekveder. Odele manuše dinja pro vilago godjaha u i godji prooda te gondolin keres. Sartuke šaj ovel feder. U te gondolin kereha sartuke hintoven lače. Šegitin la tuke odel. Te ovel tuke lače. Mer odel na kamel te ovel tuke naláče, no aká na tumenge vakera a palo manuša, ale manušenge prebare te cinela z maškaru manuša. Ala trin džanav te penenši sle manuša, mer sle avera sar manuša. No sle sar manuša, bare prelenge te cindja maškaru roma. Te amen šaj tumenge palende vakera, mange ada vakerja miro puro dat. Te miri puri daj. Kanak muja muro puro dat, siale para biš berša te šel. Miri puri daj sija terne der merseja, lake para trindaja šel berš. Kanak amenge, adaso tumenge vakera, rovlas ojasvale starčavka čordjonas. Rovlas te miri puri daj. Paťana zaleske, no čačohin, hoj tejon adašunde pire pure dadestar, tela pura datar. Usoske, merion vaker nas palo trin manuša, so pire nas palo vilago, urod nas manušen so pelenge te cindja spažlende, ukamleha spažlende te ačen. Šijon sle manuša, parone tek penen. No penja tumen, urakle, užar, užar poloke, dođahate koda, papuča čone pen, rakle valekas, pir nas palo celo vilago urod nas. Andro celo vilago mere džanas, sija paripe nasvajipen umeriben. O manuša bare tirine nas. Nađane nas oda nasvajipe navrite sasťaren. Nas ja jek tanoro, kaj prada vilago, kaj nujas paripen duk umeriben. O manuša parúker nás, sako dives pure manušen, džuvien le čavoren teleterne manušen. Vigikaj o manuš visajolas, odoj siarovi ben. Nasvale pure čavore, merke nás te andri bok. Ada prejdinja, palo celo vilago. Aso čoripen. No ekvarpe vale savo ačia, poloke peo celo vilago, devkerlas, protan. Sia feder, vakerlas pe ižoda,
hojpalo világo piren deavera trin majna manuša. Hoj roden ole anguntnen, tirinen majna manušen. Sar pirenas pro világo urodnas ole angutne trinen le manušenge pe feder dživlas. Mulin elazo nasvaipen, očoripen, uo manuša lušajo nas palocelo világo. Jek dives ale maškaro roma trin manuša, nađane naste vakeren urdesle, avka hoj naštik lenge o manuša dikenas andromuja. Oaver dives rakle o roma raťa a mule čavoren, vale keci pure manušen. Na leo roma proda, supe vakerlas, palocelo világo akor. Parunker nas sako dives valekas, o roma ma narovne nas, a se lenge sledukade ile. Naštigo fajto le fajtoske šegitin las mer sako ne kereste sja paripen uduk. O manuša ma napuče nas sopekaske ačija. Hiba o trinto dive sar av i aja keroro pri udvara e ilona. Dikja trine manušen kaleste upre urden. Andromuja lenge nadiť holas. Beš nas pripuv pašal pumende, tamastinde sle, kele kereske rifala. Avka sle upreurde, hoj andro muj lenge nadikja. A čia angil lende upučia lendar, utumen san kio? Tume nadarante ačen maškar amende, hoj merna. Palelav nahuna, a jake late ovajda. Ilona ju nađanen te vakerel, hine njeme. Važo dalenge nadičo andromuja. Usoske piren trinđene, usoske hine kaleste urde, vajda tut biskerđal protrin manuša. So piren palo világo, upiraveno nasvaji ben čoripen uomeri ben. Talam tuke na gondoline zhoj ola hine jon, memange gondolina vhoj ola hine jon, kampel len arete našaven. U sojek si geder tena keren meg bareder briga sar makerde. Ilo natalam nakamez ale nasvale manušen te našaven. Džanas hoj ameno roma naštik našavas manušen su lenge kampel te šegitinel. Musaj te šegitina sakoneske. Vajda teodaz na keraha taha raťaha megin valekas rakhaha mule u megin valekas parunaha. Ola trin manuša beše nas pašifala pri phuv Andre učarde u omuja lenge nadiťolas bila veskero. Saroda dikja ilo navičinkerlas lenge teďan het.